Figyeljél, Mahesz! Uram, jól a fekerük, hogy miért? Miért sírj, sács ez van? Ufálmál, mi múlni? Ne vagy! Sasa sisi, ni mashabiki, pa ufalme wa wapi? Haribo ona amemaliza pale msalabani, akajua amemuua Bwana. Jamani kashuka mpaka pande za chini za nchi. Akasema anashuka mpaka pande za chini za nchi, akachukua ufunguo, akatukabidhi. Akasema Boazi, lolote utakalofunga duniani. Alafu akasema